Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: He is.
1: Cheers.
0: He is.

ですね。

0: műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön egyeztetéseket terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, amelyet a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezések alkalmával. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-21 fokot mérnek. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt mindenütt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Kiválogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: adásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcstalálkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az

0: Legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah gyászszertartásán ugyanakkor három másik fia részt vett, de utóda nem volt jelen. Mojtaba Khamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A szombaton kezdődött, csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Khamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Idehaza a 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana. Javasolják továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26 és 31, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Mi mondjátok? Jó ez.
1: Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én nem tanulok mondjuk 6 éves koromtól fogva zenét, és nem jártam konzervatóriumba, nem jártam utána jazz tanszékre, és mégis itt vagyok. Tehát most azt mondanám, hogy szerintem a legnagyobb része azért nem tanulható. Tehát egyszerűen vannak szabályok, de aztán amikor valaki kiáll a színpadra, akkor ott nincs idő gondolkodni. Tehát vagy érti és érzi magától a zenei összefüggéseket, vagy egyszerűen matematikailag jó lesz az, amit csinál, de zeneileg akkor sem lesz ott az a plusz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Éles Máté, jazzdobos. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Arról hadd kérdezzelek gyorsan a rádió névadója kapcsán, hogy a szakcsi gyerekekkel vagy a szakcsi családhoz esetleg milyen zenei szálak fűznek?
3: Én az idősebb szakcsi Lakatos Bélával kétszer-háromszor találkoztam összesen, de hát nagyon nagy zenei inspirációt jelentett számomra, és nagyon örültem a találkozásunknak. Sajnos vele nem játszottam együtt. Egyszer lett volna vele lehetőségem játszani, de az sajnos a Covid miatt pont elmaradt, egy nagyon érdekes koncert lett volna. De a mindkét fiával sokat játszottam. Játszottam a Szakcsi Lakatos Róberttel is, és a Szakcsi Juniorral is elég sokat. Ő tanított is engem az Egressy Béni református művészeti szakközépiskolában, és hát tőle nagyon-nagyon sokat tanultam vele, a mai napig egy nagyon jó baráti kapcsolatunk van, mert sokat beszélgetünk a zenéről, és egyéb dolgokról is, úgyhogy...
2: Mert erre lettem volna pont kíváncsi, hogy ugye, hogyha nem ugyanaz a hangszer, mondjuk két zenész között, akkor hogyan lehet elképzelni ezt a zenei tanulási folyamatot, inkább a zenéről általánosan, vagy a jazzről általánosan?
3: Hát inkább az, igen, hát valószínűleg igen, a Szakcsi Bécitől nem úgymond a dobtechnikai tudást tudom megtanulni, vagy tudtam tőle ellesni, de viszont a jazzzenéről nagyon sokat tanultam tőle. Nagyon sok lemezt mutatott nekem, nagyon sok olyan felvételt ismertem meg ő általa, amit nem biztos, hogy magamtól megismertem volna, vagy lehet, hogy jóval később. Hát őnek tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Tőle nagyon sokat tanultam. Meg a mai napig is tanulok, hogyha játszok vele. Tehát vele mindig egy nagyon más vele játszani, mint egy másik jazzzenésszel, mert olyan atmoszférát tud létrehozni, ami kifejezetten egyedülálló.
2: Volt valaki, vagy van olyan személy az életedben, akinek egyébként köszönheted, hogy a jazzzel megismertetett, vagy aki miatt beleszerettél ebbe a műfajba?
3: Hát nekem édesapám, ő a klasszikus tanszakon végzett, mint klasszikus gitáros, de játszik jazzt is, meg saját zenét, elég sokféle rétű muzsikus.
2: Ugye Éles Gábor is nagyon komoly, még a blueshoz is.
3: Igen.
2: Ezt akartam majd kérdezni ezután, hogy egyébként a blues hogy van jelen az életedben, de akkor ő, aki a jazzzel megismertetett?
3: Igen, ő az, aki nagyon hamar megismertetett már. Igazából szerintem miután megszülettem, már hallottam valószínűleg jazzzenét, de hát van ilyen emlékem, hogy kb. Mikor 12 éves voltam, akkor hallottam először az Art Blakey Jazz Messengers-t, és az egy a Karaván cím lemezt, és az egy kifejezetten meghatározó pont volt, mert az úgy nagyon megfogott az Art Blakeynek, meg ez a dobolása, és ez a maga, ez az 1960-as évekbeli hardbop zene, az a mai napig ez áll hozzá.

aminek aztán később megéreztem a hátrányát, és sok mindennel kellett utána foglalkozni, hogy technikailag felhúzza magát az ember, és aztán szerintem ami érdekes, hogy, nagyon, hogy meg lehet azt látni, hogy nagyon sok technikai gyakorlatban, vagy technikai gyakorlatból nagyon sok zenei gondolatot elő lehet húzni, tehát ezért ezek szervesen összetartoznak ezek a dolgok. De igen, főleg autodidakta módon kezdtem el tanulni a legelején.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Említetted, hogy klasszikus, itt ez pontosan mire értendő?
2: Hát maga a klasszikus kisdobolás az egy, most már a zeneiskolákban amúgy mások helyen tanítanak könnyű zenét, tehát jazz az nem nagyon, vagy nagyon ritkán tanítanak rendes jazz ilyen zeneiskolai körülmények között, de van, ahol amúgy van ilyen. Hát maga ilyen kis dobetűdök voltak, főleg ez az ilyen menetdobolás, ebből kétféle iskola van, vagy van az amerikai, ez az amerikai marching dobiskola, és van az európai klasszikus dobiskola. A jazzhez az amerikai dobiskola az amúgy az nagyon szervesen hozzátartozik, tehát nagyon sok amerikai jazzdobos az nagyon sok mindent vett át ezekből, és az például nekem is egy nagy világnyílás volt, amikor rájöttem, hogy ezeket a nem tudom, kézrendeket, vagy ezeket az ilyen amerikai etüdöket, ezek mennyire hozzátartoznak, mit tudom én, például a Philly Joe Jones, vagy a Jimmy Cobb-nak a játékához.
1: Itt ez valahogy a pergődobhoz kötődik, nem ez az amerikai? Most ahogy az ember felidézi filmekben vagy videóban, a teljesen laikus az, akkor azt látja, hogy ott menetelnek.
2: Igen, ez az ilyen menetpergő dobolás, ami annyi a különbség, hát ha jól tudom, azt nem akarok hülyeséget mondani, de az amerikai menetdobolás az nagyon kézrend alapú. Jóval jobban a kézrendekből közelítik meg ezeknek az ilyen menetdaraboknak a dallamát, míg az európai dobiskola az kevésbé kézrend alapú, az inkább a ritmusokból építkezik, és nem nagyon erőltet bizonyos kézrendeket.
1: Nem volt ekkoriban könnyűzenei vagy rockzenei ráhatás a te zenei ízlésedre a dobosoknál, azért automatikusan, persze kivéve, ha ilyen nemes zenéjű családba születnek, akkor általában azért úgy bejönnek ezek a rock dobosok az életükben. Neked ez nem volt?
2: Hát annyira nem. Maga a rockzene az nem nagyon fogott meg. De amúgy van a rockzenében is olyan, főleg ami a blues zenéhez közelebb tartozik, talán az, ami ezzel a fekete kultúrkörrel szorosabb kapcsolatot ápol, abba érzem azt, hogy van benne egy nagyon hasonló energia, mint a jazz zenében, de úgy kifejezetten maga a rockzene az nem fogott meg. Viszont ha azt nézzük, hogy a jazz dobolásra viszont volt nagy hatással a maga a rock dobolás, tehát ha megnézzük azt, hogy a 60-as évek végén, amikor ezek a nagy rockzenekarok, ezek elkezdtek elterjedni, akkor maga a jazzdobosok is sokat váltottak, akár hangszerösszeállításban, akár egy kicsikét a megközelítésben is változtattak, például, nem tudom, jó példa erre az Elvin Jones, vagy a Tony Williams, akik, mit tudom, az Elvin Jones a Coltrane-nál dobolt, a Tony Williams meg a Miles Davis Sextetben volt, és amit tudom, megnézzük azt, hogy a 60-as évek elején hogy doboltak, és aztán, hogy a 70-es évek elején, a rockzene hatása után, akkor persze az alapmag az nagyon hasonló, mint ahogy régebben doboltak, de talán a hangszeres megközelítés az sokat változott, és talán ebbe különleges a dob, mert nem biztos, hogy más, talán még a gitára volt nagy hatással a rockzene, de a dobra ott volt valamilyen, a hangszernek volt egy forradalma.
1: Előszeretettel nézel vissza ilyen videókat, hogyha lehet, hogy ne csak halt, hanem lásd is, hogy hogyan doboltak annak idején, hogyha persze nagyon régre visszanyúló felvételeket lehet találni az interneten?
2: Igen, igen. Igen, szerintem a maga a dobolásnál amúgy nagyon fontos, hogy lássa azt az ember, hogy ez hogy történik. Nagyon, nagyon érdekes ez sokszor szoktam csak így keftelésből nézni, zenét hallgatok, és van, amikor tényleg koncert videóval együtt, és nagyon érdekes ezt látni, hogy hát megvannak a fülembe bizonyos dobosok, hogy ők hogy dobolnak, és azt én lemezekről hallgatom nap mint nap, és ezt érdekes látni, hogy látok egy videót, és azt a féle time-ot, meg azt a féle soundot, amit kihoz a hangszerből, azt milyen fajta mozdulattal hozza létre, és ez nagyon érdekes, mert nagyon kapcsolódik, nagyon kapcsolódik az, hogy ahogy megszólaltad a hangszert, annak van egy mozdulata, és ez nagyon más egy Elvin Jonesnál, vagy egy Billy Higginsnél, hogy a két végletet mondjak, mert nem tudom, az Elvin Jonesban benne van az, hogy óriási lendülettel, óriási erővel üti meg azt a hangszert, és van egy ilyen lustasága magában a mozdulataiba is, ami talán a játékára is jellemző, és megnézed a Billy Higgins-t, és ott meg azt látod, hogy egy ilyen nagyon elegáns, nagyon finom mozdulat van, ami nagyon egyezik azzal, ahogy őt a lemezekről hallod.
1: Hozzád melyik játékstílus áll inkább közelebb?
2: Hát én nem tudom, ezt más zenészek tudnák megmondani rólam, de szerintem én az ilyen energikusabb dobosok közé tartozok. Én szeretem megütni a hangszert, viszont nagyon szeretek, most szerettem meg finoman, igazán finoman is játszani, tehát az is egy idő után ki tudjuk adni, hogyha az ember csak nagyon, nagyon magasan, nagyon nagy energiával dobol, mert azért abba is bele kell gondolni, hogy mit tudom, említsük például a Coltrane Quartettet, akik talán ezt az ilyen nagyon erős, energikus jazznek a talán a legjobb képviselői. Ők azért akusztikusan játszottak az 1960-as években, és hát ma már ugye ki van erősítve a zongora, a bőgő, és teljesen más hangerő arányok vannak valószínűleg ma, mint ahogy ők játszottak, és igazából nem a... Ami nagyon fontos, hogy megpróbáljon az ember dinamikusan játszani, és legyen tényleg vissza is tudjon menni, tudjon hangos is lenni, ne féljen megmozdulni, hogyha kell, de viszont érezze határokat, hogy mi az, ami még a zenét szolgálja, és mi az, ami már viszont önmutogatás lesz egy hangszerben.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Van, hogy tetten éred, hogy most adott nagy elődre hasonlít ez a mozdulatod, vagy játék közben is szoktál ezen gondolkozni, hogy ez most ilyen volt, olyan volt, és ha igen, akkor ez feltétlenül akár baj-e?
2: Hát van, hogy eszembe jutni a játék közben is, de hát én kifejezetten szeretem ezeket tanulmányozni, tehát nem tudom, sok ilyen transzkripciót írok, vagy leírok egy dobostól, nem tudom, több kíséretrészletet, vagy egy dobszólóját, és megpróbálom azt összerakni, mert nagyon sokáig én csak autodidakta módon ezeket hallgattam, és fülből nagyon sok minden megvolt, vagy sok mindent le tudtam szedni, de viszont sok mindent azt meg nem ért meg az ember, maximum a főbb dallamokat, meg a főbb motivumokat, de ez nagyon érdekes nekem megnézni, hogy mit tudom, egy bizonyos dobos az milyen készlettárral dolgozik, és hogy ezt tényleg hogy valósítja meg az ember, mert hogyha ezeket leírod, akkor viszont tényleg meg tudod azt nézni, hogy a legkisebb mozdulatát is le tudod szedni az adott felvételről. És főleg ez akkor lesz érdekes szerintem, hogyha egy embertől több dolgot írsz le, mert akkor észre tudod azt venni, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudom, elég gyakran tud használni a játék a közben.
1: Azért is érdekelt, hogy van egy olyan pont a eddigi zenei utadon, amikor megérezted, hogy ez most már a te saját stílusod, vagy a saját hangod, ha lehet így mondani, a dobolásban, és nyilván merítkezik, vagy építkezik akár az említett nagyoktól, de hogy azért ez már a rád jellemző játékstílus.
2: Hát szerintem ez valószínűleg minden embernek kialakul elég hamar egy rá jellemző játékstílus, tehát én annyira nem hiszek abba, hogy az embernek így nagyon kell keresnie a saját hangját. Én inkább azok a jazzzenészek közé tartozok, aki nagyon szereti a tradíciót, meg nagyon szereti a jazznek a történelmét, és szerintem maga a jazz fejlődésével is hozzátartozik az, hogy ha megnézzük már az Armstrong is felvételekről leszedett szólókat, és aztán kialakult egy saját stílusa, és nem tudom, megújította az 1920-as években a jazzt. Szerintem tehát az embernek meg kell tanulnia az előtte lévő korszakokat, és aztán persze valami újat majd lehet, hogy egyszer létre fog tudni hozni. Az is lehet, hogy nem. Nem is biztos, hogy muszáj mindenkinek újat létrehozni. Ez szerintem nagyon sokféle zenész van, és nem a jazz nagyjai között is megnézzük, sokan vannak, akik ilyen óriási új dolgokat nem hoztak létre, de mégis a mai napig vagyunk talán páran, akik szeretik hallgatni. De valamilyen szinten biztos, hogy van saját stílusom, de próbálom azt, hogy legyen egy, hogy a játékomba hordozom a jazznek a tradícióit.

0: aki ilyen szinten tradíciókövető, meg tradíció szerető, meg ugye a bebop neked nagyon fontos. Hogyan szemléled a jazznek a jelenlegi formálódását, vagy akár más kis műfajoknak a beszivárgását a jazzbe? Kritikus vagy ezzel kapcsolatban, vagy akár még az is elképzelhető, hogy vitáid is vannak kortárs zenészekkel?
1: Amúgy szerintem az fontos, hogy legyen fúzió, tehát sőt maga a jazz zene az egy fúzióból jött létre, mert ott New Orleansban a kezdetekkor az egy olvasztó tégely volt, és nagyon sokféle kultúra találkozott hirtelen, és a jazzhez hozzátartik nagyon erős persze az afroamerikai gyökerek, a ritmikája az egyértelműen onnan jön, de például a harmónia világa az meg valószínűleg az európai zenéből jön. És ez létszükséglet a jazznek, hogy legyen fúzió. Szerintem, ami nagyon fontos, hogyha az ember fúzionálni akar két stílust, akkor ismernie kell mind a két stílust eléggé kell ahhoz ismerni, hogy a kettőből egy új zenét tudjon létrehozni. Mert az, hogyha az egyik zenét ismered, de a másikból meg nem nagyon tudsz kivenni sok dolgot, csak maximum hangulatát megfogni, akkor abból szerintem egy... Hát abból nem hiszem, hogy olyan értékes dolog tud születni, de aztán ez is szubjektív, mert lehet, hogy csomó embernek az a zene meg nagyon nagy örömet tud adni. Nekem szakmailag annyira nem tetszik, de...
0: Hogyan formálódott meg az első zenekar, amiben már színpadon is közreműködtél?
1: Hát szerintem legelőször édesapámmal játszottam valószínűleg, sőt biztosan. Igen, hát amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon sokat segített ezzel, hogy nagyon sok, talán szerintem sokszor csak szervezette miatt, hogy játszassunk is együtt. Aztán volt egy olyan időpont, amikor már nem miattam, hanem csak egyszerűen engem hívott. Bár én a ő saját zenekarában sose doboltam a főzenekarába, mert az egy nagyon más stílusú zene. Édesapám amúgy egy nagyon, tehát ő egy másféle zenész, mint én. Én nagyon szeretek belemenni egy stílusba, és engem meg tud fogni egy dolog úgy, hogy még azt érzem, hogy tudok egy életen keresztül ezzel foglalkozni. Apu ezzel szemben olyan, hogy nagyon sokféle zenét hallgat, és nagyon sokféle zenét szeret, és minden érdekli. Ami nekem nagyon érdekes, hogy ez így alakult, hogy zeneileg egy picit máshogy vagyunk beállítva. De szerintem ez így egészséges valószínűleg.
0: Neked könnyebb, hogyha édesapád nem feltétlenül ott a színpadon veled, de mondjuk ott van egy koncerteden, akár megnéz, vagy akár felszabadító is tud lenni, ha éppen nincs ott?
1: Igazából most mondhatnám azt, hogy tök mindegy. Nem szokott ez feszélyezni, hogy valaki ott van-e, vagy nincs. Persze nagyon örülök,
0: túl vagy
1: hogyha...
0: már ezen a szinten, hogy zavartasd magad ezen.
1: Igen, lehet. Nem... Nagyon örülök, hogyha ott van, de hogy nem egy ilyen frusztrációt sose okozott, hogy jó, most ott van-e, vagy nincs.

0: És ha nem ez a, nem ez a, nem erről a zenekarról beszélünk, akkor mi az az első olyan ilyen zenekari vagy koncertélményed, amire azt mondod, hogy feltétlenül mérföldkő a te pályádon?
1: Szerintem talán 2000, és nem akarok hülyeséget mondani, 18-ba vagy, hát kb. Ilyen 16 éves lehettem, akkor játszottam először a Szakcsi Bécivel, és az, hát az, az a mai napig egy nagy emlék volt. Talán még arra is emlékszek, hogy november 21-én valami ilyesmi az Opus Jazz Clubba játszottunk, és hát az, szerintem az volt az első ilyen komolyabb fellépésem.
0: De azért 16 évesen az elég komoly kezdés, nem? Egyrészt a Opus Jazz Clubban, Szakcsi Lakatos Bélával, ifjabb Szakcsi Lakatos Bélával.
1: Igen, az egy, egy nagyon megtisztelő alkalom volt. Nekem abból szerencsém volt, hogy vagy szerintem ez egy, tehát ezért nagyon hálás vagyok, hogy elég hamar felfigyeltek rám az idősebb zenészek, és sőt biztosan tudom, hogy nem voltam ott zeneileg, meg hangszeres tudásilag, hogy igazából nekem sok értelme legyen velük játszani, vagy valószínűleg ők ezerszer jobb zenészekkel játszhattak abban a pillanatban, de viszont láttak bennem egy olyan elköteleződést, és egy talán valamilyen tehetséget, amiért ők úgy érezték, hogy érdemes nekem ilyen lehetőségeket adni, és így kaptam sok, nagyon sok útravalót kaptam ezektől az idősebb zenészektől.
0: Hogyha visszagondolsz erre a koncertre, akkor van, ami most, hát nem azt mondom, hogy idősebb fejjel, de mondjuk azért eltett már pár év, hogy máshogy csináltál volna, vagy hogy még éretlennek találod így utólag visszagondolva a játékodat?
1: Biztos, még a mai napig, hogyha nem tudom, nekem van egy ilyen, hogy nem tudom, visszahallgatok egy felvételt, és nem elég ritkán van az, hogy nagyon elégedett lennék valami, valami saját felvételemmel. Ez valószínűleg úgy nem egy jó tulajdonság. Persze aztán az ember sokféle füllel tudja hallgatni a saját játékát, mert ha már nem tudom, hogyha abba a kontextusba hallgatom, hogy a, nem tudom én, az 1962-es Freddie Hubbard lemezhez képest hallgatom, akkor ahhoz képest nagyon nem tetszik, ahogy játszok, de hogyha nem tudom én, hogyha csak úgy általános füle hallgatom, akkor erre azt tudom mondani, hogy amúgy ez nem is olyan rossz, de hogyha elkezdek csak a, nem tudom, a dobolás részére figyelni, akkor meg hallok csomó hiányosságot, hogy mind kéne fejleszteni, és igen, de valószínűleg elég sok mindent máshogy csinálnék, vagy most máshogy dobolnék, de biztosan van egy egyező valamilyen alapmagja, nem tudom, a 16 éves kori dobolásomnak, meg annak, hogy ahogy most 22 évesen dobolok.
0: Jó, azért nyilván sokkal jobb, hogyha esetleg kritikus vagy a saját felvételeddel kapcsolatban, mintha most azt mondtad volna, hogy minden koncertet visszahallgatva rendkívül elégedett vagy azzal, hogy milyen, sőt, még az 1962-es lemezhez képest is kifejezetten jó érzés magadat meghallgatni. Tehát nyilván ez egy fejlesztőbb dolog, vagy pozitívabb szemlélet a te fejlődés, zenei fejlődésed kapcsán az, hogy ha akár kicsit még néha túl is elemzed a saját játékodat.
1: Igen, bár szerintem azért ez lehet egy kicsikét olyan is, hogy úgy vissza is fogja az embert, vagy hogy ez, tehát azért nagyon nehéz nekünk szerintem itt Magyarországon 2025-ben a 1962-es Freddie Hubbardhoz mérni magunkat, mert tehát nagyon más korszakban, más kontinensen, más kultúrában élünk, tehát azért ők ezt a zenét, ők ezt magukba szívták, mikor ott felnőttek, és hát teljesen más gyökerekkel rendelkeznek, de hát nem tudom, nekünk megtanulni kell ezt nagyon sokat, hogy egy kicsit elérjük azt a szintet, hogy megközelítsük azt, hogy ők játszották ezt. És nem is biztos, hogy ugyanúgy kell ezt játsszuk, hát nem egy kultúra az, amit mi képviselünk. Lehet, hogy például az amerikai zenészeknek pont ezért nagyon érdekesek a például a magyar vagy az európai jazzzenészek, mert egyszerűen egy picikét, ha még úgy is akarjuk játszani, mint ahogy az afroamerikaiak játsszák ezt a zenét, akkor se fogjuk tudni úgy játszani, és valószínűleg lesz benne valami olyan, amit lehet, hogy ők különlegesnek hallanak, engem inkább zavar, hogy nem úgy szól, mint ahogy az afroamerikaiaknak szól, de hát ez ilyen, ezzel meg kell barátkozni.

0: Mesélj egy picit arról, kérlek, hogy jelenleg milyen formációkban játszol.
1: Hát vagyok több formációban is, például a Tűzkös Salamon Quintetben. Most vettünk fel pont Grácsban egy lemezt, hát majd szerintem tavasszal vagy nyáron fog valószínűleg kijönni. Azt a zenekart nagyon szeretem, az kifejezetten közel áll hozzám, mert hát pont az a stílusú zenét
0: játszom. Neki is nagyon fontos ez a tradicionális, hogy ez a Bibán volt itt vendégül is, amit mesélt erről.
1: Igen, ővel az egy, abból egy nagyon, vagy nekem egy különleges zenekar, mert velem egy idős zenészek vannak benne teljesen, és mindannyian nagyon hasonlót gondolunk erről a zenéről. Persze vannak biztos kis eltérések, de hogy nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk zeneileg, és ezért ez egy szerencsés találkozás valószínűleg.
0: És akkor van saját formációd?
1: Hát van, ilyen nagyon komoly saját formációm nincsen, ilyen időszakos az van. Néha-néha, hogyha van valamilyen lehetőség, akkor megpróbálok vele élni, és próbálok akkor olyan zenészekkel, akikkel lehet, hogy ilyen ritkábban játszok, vagy akikkel nagyon-nagyon szeretek játszani, akkor valami olyasmi formációt összerakni. De ilyen nagyon fix sajátom, hát ez nagy hiányosságom, az még nincsen. Az idővel szeretném, hogy legyen valami fix zenekarom.
0: Hát van még rá idő. Most az adás felvételének estén a Budapest Jazz Clubban lépsz fel, ez sajnos ez, amikor lemegy adásba, akkor ezt már nem láthatják, hallhatják a Szakcsi Rádió hallgatói, de ha picit távolabbra nézel a jövődben, akkor mi az, amit tudnál mondani, merre, hol lehet veled találkozni?
1: A budapesti jazz klubokban remélem, ott azért leszek.
0: És mely formációkkal? Tehát például ez a ma esti, kikkel?
1: Hát ma igazából csak a Budapest Jazz Clubban leszünk a Jam Session-ön.
0: Hát az egy fantasztikus.
1: Igen, én nagyon szeretem ezeket a jameket, vagy szerintem nagyon-nagyon sokat lehet ott fejlődni zeneileg, és más is ott játszani, tehát ott is úgy néz ki, hogy mindig van egy alapzenekar, és akkor ő ad egy ilyen 50 perces kis koncertet, és akkor utána nem tudom, vannak ugyanígy ilyen 50 perces szettek, és akkor oda csatlakozhatnak zenészek, akik szeretnének játszani, és az kifejezetten jó, hogy máshogy általánít hozzá az ember, kicsikét olyan lazábra tudja venni, mint egy rendes nagy koncerten, viszont mégis van valamilyen koncerthangulat abban az első 50 percben, és ez egy jó felszabadító élmény. Talán ez nagyon közel van, ez van ahhoz a legközelebb, ami ahogy régen az 50-es, 60-as években játszottak a jazzzenészek.
0: És más hasonló fellépés, ami nem jam session, hanem amik hát várnak rád?
1: Leszek az Jedermannban, ott a Salamonékkal, leszek kb. Minden héten valahol.
0: Hát ez szuper.
1: Leszek az Opuszban is, leszek majd a Fekete Kovács Kornéllal, fogunk egy ilyen, ami egy nagyon nagy örömként ért, egy ilyen Mice 100 kvintettel, leszünk több helyen is, több jazzklubban, na most is sajnos fejből nem tudom, hogy
0: nem baj, aki pontosan aki hol, de ebből már utána tudnak nézni.
1: De lesznek nagy koncertek.
0: És említetted a Tűzkös Salamonnal ezt a lemezfelvételt, amúgy a most így, ha előre tekintesz, most már inkább évtizedeket tekints előre, ne csak hónapokat, akkor amúgy fontos neked, hogy legyen egy rögzített tartalom, mondjuk a saját neveden, tehát hogy tartozon hozzád adott lemezfelvétel is majd?
1: Szerintem, hogyha úgy érzem, hogy ez, hogy tudok a saját nevem alatt olyat alkotni, amit érdemes felvenni, akkor fontosnak fogom tartani, de csak azért, hogy legyen egy lemezem, azért nem szeretnék lemezt csinálni, vagy inkább zeneileg nézném ezt, hogyha már azt érzem, hogy ennek van értelme, és ennek örülnék, hogyha ez rögzítve lenne a jövő számára, akkor valószínűleg meg fogom csinálni, de per pillanat nem érzem úgy, hogy nekem most az a legfontosabb, hogy én lemezt vegyek fel a saját nevem alatt.
0: Feltételezhetően azért ez is valahogy egy ilyen tradíció követő történet lenne, hogyha ha fölvennél lemezt, tehát egy bebop típusú.
1: Amúgy nem vagyok benne biztos. Azért én valószínűleg igen, valószínűleg a tradíció az erősen benne lenne, vagy hát remélem, hogy tudná azt képviselni. De az is lehet, hogy addigra tudok valamilyen olyan zenét létrehozni, ami nem egy az egyben egy valamelyik korszaknak egy ilyen múzeum hangulatot őrző másolata, mert tehát a frissességet meg kell őrizni ennek a zenének, bár szerintem megvan, hogyha az ember ugyanúgy játszik, mint 1964-ben, abban is van egy frissesség, tehát nem biztos, hogy ez, szerintem ez lehet egy ilyen időtálló dolog.
0: Hát akkor ilyenek a hagyományok és a frissesség. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és mindenkinek javaslom, hogy Mátét keresse, és kutassa, és Budapesten és egyéb helyeken több különböző formációval, és hallgassák ezt a jazzt, amit ő képvisel. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Hát én köszönöm.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Éles Máté jazzdobos volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál, a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopol pedig egy időre áram nélkül maradt. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találtak túlélőket, de a holttesteket nehezen lehet kiemelni. Becslések szerint 10 000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000-en váltak hajléktalanná. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Folytatódik a munka az országgyűlésben, a mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügynökség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót őrizetbe vettek. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely

0: történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Az időjárásról napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 26-31, késveste 15-23 fok valószínű. 12 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Magyarok közül a legelső, talán akit említenék, az Süle László zongorista. Ő volt az első jazz zongora tanárom, és az ő jazz koncertje, amit Salgó Tarjáni művelődési házban adott, nemrég került fel egyébként az internet különböző bugyraiba is. Tehát az volt még egy olyan fantasztikus hatás, és sokkora erő, hogy hát úristen, lehet így zongorázni, és ez itt van előttünk egy pár méterre, és hogy fantasztikus tényleg. Az is olyan volt, egy ilyen kalóz kazettán után, amíg évtizedekig hallgattuk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Impro. Oldat Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bőgőt sokszor ki lehet, vagy szinte mindig ki lehet váltani basszusgitárra. Ez visszafele nem feltétlenül működik, mondjuk egy ilyen erőteljesebb, rockosabb, vagy funkosabb számba egy nagy bőgő már nem él meg. Tehát egyszerűen fizikailag nem tud elég dinamikát képviselni egy helyzetbe, főleg egy ilyen intenzívebb dobolás mellett, hogy az úgy kiszóljon a hangok tömegéből. Szóval mondjuk, hogyha nagyon sarkítani akarnám, akkor azt mondom, hogy a swinger zenében egyértelműen a nagybőgőnek van a helye, a rockosabb, jazzrockosabb vagy fusionosabb zenében, meg egyértelműen a basszusgitárok valamelyikének.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter délelőtt sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról, amelyet így holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírókat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumok hosszát és visszavezetni az újraválaszthatóságukat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos, Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szükség az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Ma 17-en, múlt csütörtökön 31-en haltak meg az ukrán fővárosban az orosz légi csapásokban. Egy múlt századi menyasszony ihlette meg a legtöbb embert a Néprajzi Múzeum pályázatán. A Vágatlanul című kiállítás kapcsán meghirdetett felhívásra több mint 200 írás érkezett, minden tizedik az ismeretlen jássági fényképhez fényképész felvételén látható nőről szól. A 20. század első harmadában készült fotókhoz kapcsolódva gyakori téma volt az első világháború időszaka, a családok szétszakadása is, a több mint 100 éves fotográfiákat újraértelmező legjobb írások, a hozzájuk kapcsolódó történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-jéig tartó színházi esték és a muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Jázd újra szem című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők, jövő hétfőn pedig az Orlai produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg Ex című darabját Dömötör András rendezésében. Itthon ma még több felé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúlra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. 15 óra, 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Lázók Richárd, a Szabcsi Rádió kültbeadalott felhívásának egyik győztese. Way of Sound című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Tomsis Rudolf kért fel engem először arra, hogy a magyar rádióban készítsünk angol nyelvű felvételeket. Csináltunk néhány Irving Berlin dalt, és ilyen zenésztársakkal, mint Gadó Gábor, Latman Béla, és meg is csinálta a Rudi a GTL triót, ami akkor egy nagyon-nagyon izgalmas formáció volt. Aztán Gadó Gábor elment Párizsba, és volt is néhány koncertünk, ahol csak ámultam és bámultam, hogy a jó sorsom milyen környezetbe pottyantott engem. És azt hiszem, ott döbbentem arra rá, hogy ezt nem lehet csak úgy játékból csinálni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Could you coon? Could you care for a cunning cottage?

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Sokszor úgy tekintek erre a tanításra, hogy én is megyek tanulni, tehát hogy vonz engem az, ami őket érdekli. Mire tudom tanítani? Azt hiszem, hogy arra tudom, hogy szándékosan hozom magam olyan helyzetbe, hogy kelljen spontán reagálnom. Jazzként reagáljak a tanításban is. És az mindig azt érzem, hogy az szokott lenni a legerősebb tanítás, hogy én hogyan. Sokat játszom velük egyébként órán. Aztán persze néha vissza kell fogni magamat, mert mégiscsak egy külső fülként kell jelen lennem, de hogy örömet okoz együtt játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét. Eszerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolaj finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást is végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többféle üzemanyag hiányt okozott. Egy mahajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház, ipari létesítmény is megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonló a nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt, a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban, Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra készülnek. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. És végül egy információ az úton lévőknek. Az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya felé Maglott térségében egy teherautó rakománya az útra borult. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás továbbra is jelentős, 7-8 kilométeres. Holnap országszerte már sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül, a szél néhol megerősödik, éjszaka 12-18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. A BME építészmérnöki karának, majd a Bartók Béla Konzervatórium jazz tanszakának elvégzése után élvonalbeli hazai jazz együttesekben játszott. Hogyha ezt az egy mondatot mondanám el a mai Bebop Podcast kapcsán, már akkor is nagyon sokan tudnák, hogy ki a vendég, de ha azzal folytatom, hogy 1975-ben megalakítottad a Kaszakő együttest, és megjelent az album, az Édenkert az 83, akkor már egészen biztosan tudják a hallgatók, hogy László Attila tanár úr ül velem szemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés, és ezt most mindenféle vicc nélkül kérdezem, hogy világsztárnak lenni. Mert itt vannak a hazai világsztárok, akik ha végigvonulnak az utcán, akkor fölismeri őket, mondjuk 100 emberből 80, mert benne vannak a televízióban, a bulvármédiában. Te se a televízióban nem vagy benne, úgy értem, hogy ezekben a nagyon népszerű műsorokban, sem a bulvármédiában nem olvastam még László Attiláról különösebben cikkeket, hogy éppen milyen hajat vágattál, vagy nem tudom, hogy mire festetted a kocsidat. És mégis rád ez a jelző igenis illik, hogy te egy világsztár vagy. Olyan nevekkel játszottál együtt, akik csak egy picit is jártasak a műfajban, azok nem fognak velem ezen vitatkozni, de most engedd meg egyébként, hogy felsoroljak néhányat. Randy Brecker, Anthony Jackson, James Moody, Tommy Campbell, David Friedman, Gary Willis, Hiram Bullock, Atyaisten, Billy Cobham, Jézus Mária, és még te, Peter Erskine, Bob Mintzer, szóval, tehát, hogy ez Russell Ferrand, tehát Patty Austin, édes Istenem. Ez olyan, mintha egy magyar popzenész azt mondaná, hogy Michael Jackson, Whitney Houston, Stevie Wonder, Sting, és még sorolhatnám. Szóval a kérdésem a következő, milyen érzés világsztárnak lenni?
4: Hát köszönöm, hogy ezeket szóba hoztad, ezeket a dolgokat, ezeket a közös együtt zenéléseket, ezekkel a nagy világsztárokkal, mert a dolognak a tartalmi részét érinti. Tehát az egy dolog, hogy valaki a PR révén nagy népszerűséget kap, odafigyelnek, sokszor látják, nyilván mennek utána, és egy másik dolog, néha ez különbözik, néha együtt jár, hogy van ennek egy olyan tartalmi része, amit nem lehet így hirtelen, hogy mondjam, megszerezni, és az, hogy ilyen muzsikusokkal volt alkalmam együtt játszani, és komoly tétre menő fellépéseken, sokszor többnapos próbák, saját szerzemények összecsiszolása révén, ez valóban nekem egy életre szóló élmény. A másik dolog, hogy mi az, hogy világsztár, egyszer a Szakcsi Lakatos Bélával beszélgettem erről, és azt mondta, szerintem világsztár az, aki a világon elmegy bárhova, és ott 100 ember összegyűlik. Tehát ő itt beáraszta ezt a dolgot. Mindenesetre nagyon, nagyon sok oldala van, és én ebből azt a részét tartom igazán érdekesnek, ami az embernek ahhoz a működéséhez, folyamatos működéséhez segít hozzá, hogy legyen érdemes gyakorolni, legyen érdemes a közönség elé kiállni, mert onnan kapja azokat a visszajelzéseket, ami aztán tovább lendíti.
3: Azt szoktam mondani, hogy aki a magyar nyelvhez van kötve, mint például én, tehát a színpadon vagyok, akkor zömében magyarul beszélek, ezért nekem mindig ott van az az érzés, hogy van egy plafon, ahol, hogy nincs tovább, ez bezár ide Kelet-Európába. Az egy csodálatos érzés lehet a zene kapcsán, hogy ez egy olyan kaput nyit, hogy bárhová el tudsz ezzel jutni. Egyébként ilyen szempontból ti, jazzzenészek, szerencsésebbek is vagytok. Hát szerencsétlenebbek is olyan értelemben, hogy ez egy nagyon réteg muzsika, és tényleg nagyon nehéz megtalálni benne a számításodat, de aki mégiscsak valahogy megtalálja, annak tényleg a csillagos ég a határ.
4: Hát dióhéjban erre reagálva, ezért lettem jazzzenész. Bár csinálok más mifajt is, Charlie-val már 31 éve, az első lemezünk a visszatérése után 220 ezernél több példányba ment el, ott vannak szövegek, és van egy másfajta megnyílása a lehetőségeknek arra, hogy hogy hasson egy zene, meg milyen stílusban, de valóban így, ahogy mondod, itt ebben a hangszeres zenéléssel, ami a jazznek ugye a fő áramát jelenti azért tulajdonképpen, olyan lehetőségek nyílnak a fantáziának, annak, hogy kifejezhessen valami dolgot egy muzsikus, ami, hát most így mondom, a lelkéből fakad, és nem határolja be egyéb olyan tematika, nagyon szép életre szóló lehetőség.
3: Nagyon sok fiatallal szoktam körbevenni magam, mert rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy mi történik, kik az ő hőseik, ők kikre gondolnak úgy, mint ahogy mi annak idején gondoltunk, vagy én legalábbis a Weather Reportra, vagy az Ella Fitzgeraldra, és még sorolhatnám, hogy kik azok, akikre ők azt mondják, hogy most a 21. század hősei. És azt látom, hogy, de lehet, hogy csak azért, mert öregszem, hogy egyrésztről iszonyatos a választék. Tehát elképesztő mennyiségű, rettenetesen jó muzsikus van, de hogy van-e most olyan ereje mondjuk egy jazzfesztiválnak, megmondom, mire gondolok. A Dorosmai Peti egyszer mondta, hogy Ausztriában volt egy olyan fesztivál, azt hiszem 2 vagy 3 napos volt, és akkor a következők jöttek így egymás után, hogy a Csík Korea, a Weather Report, a Brecker Brothers és a tatara-tatara, és akkor így sorolta a neveket, és azt éreztem, hogy lassan egy üllő lesz a melkasomon, és atya úristen, és én miért nem voltam ott? Hát tudom, hogy miért nem voltam ott, de hogy van-e szerinted ma ekkora hatása ezeknek az egyébként ugyanolyan fantasztikusan muzsikáló fiataloknak, mint azoknak, akik tulajdonképpen bizonyos értelemben kitalálták a műfajt, vagy azt, amit ők akkor ott elkezdtek játszani.
4: Igen. Ez a Bécsben

0: az nem, ott nem tudja más ki tolni a szívéből ezt azért, az az érzésem. Így van.
1: És tehát olyannyira, hogy szerintem, hogy bocsánat, hogy belevágtam a szabadba, hogy az az érzésem, hogyha nem ismerném az albumot, mondjuk a Heavy Weather-t, és beraknám, akkor simán lehetne egy 2025-ös album.
0: Így van, pontosan.
1: Annyira innovatív.
0: Pontosan. Tehát az egy más időszak volt, és ezt nem lehet, mint ahogy a jazz magát, ahogy játsszák se a real time-tól, a valós időtől, ugye függetlenné tenni, hiszen az a lényeg, hogy akkor történnek a dolgok. Ezek, hogy milyen korszakban, hát egy Herbie Hancock lemezre 2 évig vártunk,
1: igen,
0: megjött, és akkor mindenki szénné hallgatta, és most olyan gyakran és olyan intenzitással jönnek zenék, impulzusok.
1: Egy kicsit öntik hogy... is ránk, nem? Hát, hogy nem.
0: Tehát nem ömlik.
1: Ha hagyjuk, ömlik. Igen, ez a jó szó.
0: És most inkább válogatni kell. Most az a kérdés persze, hogy mi alapján válogat az ember. Mondom, azokban az időkben ez a műfaj és még más irányzatok is aranykorát élték. Tehát akkor ez így teljesen természetesen megfogta az embereket a maga erejével, újdonságával. Ebben a nagy választékban mit lehet csinálni? Hogy lehet válogatni? Hát én azt magam számára én azt gondolom, meg talán másnak is ezzel egy kis támpontot adhatok, hogy a zenében azt lehet megtalálni, hogyha van egy zene, amit hallgatok, és van egy részlet, amire fölkapja az ember a fejét, magyarul úgy igazán betalál. Az az egyik legjobb segítség arra, hogy az ember a saját lelkét megismerje. Szépen hangzik, lelkizésnek is hangzik, de valahogy így van. Tehát amire rezonál, ezt szavakkal se lehet elmondani. De valahogy az ő maga. És az, hogy ki hogy tud lenni önmaga, ahhoz nagyon jó segítséget nyújtanak ilyen támpontok.
1: Egyébként olyan érdekes, amit mondasz, mert eszembe jutott egy gyerekkori történetem, hogy elkezdtem érdeklődni a filmek, a zene, és nagyon komolyan tényleg művészfilmeket kezdtem el nézni, és jazzt kezdtem el hallgatni, és popzenéből is azokat, amik egy kicsit igényesebbek voltak, és akkor azt mondtam magam, de honnan fogom tudni, hogy mi az igazán értékes, és hogy milyen ciki lesz, hogy mondjuk majd azt mondom egy filmről, hogy az jó, vagy azt mondom egy albumról, hogy ez nekem tetszik, és akkor majd azt mondják az okosok, hogy nem, és akkor hogy le fogok égni. És akkor ugyanez a belső hang megszólalt, amiről te most beszélsz, és azt mondta, hogy figyelj csak, ennyire muszáj az embernek bízni a saját magában. Mert hogyha egész egyszerűen a szíven üt, akkor tök mindegy, hogy más mit gondol. Akkor az vagy te, és az neked tetszik, és akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni.
0: Sőt, szokták mondani, hogy csak jó zene van, meg nem jó zene van, de nem mondják tovább, hogy mi az.
1: Igen.
0: Nekem az a jó zene, amit még egyszer akarok hallani. És akkor ez a szempont, amit mondtál, hogy ki mit gondol róla, ez egy kicsit hátrébb lépés.
1: Hát, igen, és elkezd azt számítani, hogy te mit gondolsz. Ezek az emberek, amikor a csúcson voltak, ahogy említetted, te is kint voltál ezen a koncerten Bécsben, hogy akkor a popzenébe is bele áramlott egy picit ez az irányzat.
0: Hát a jazznek van...
1: Ugye?
0: Igen, abszolút. Meg rock zenében.
1: Igen, igen.
0: A jazz rock kifejezés is nem véletlenül alakult ki, ez a fúzió, vagy ez a... Hogy a jazz zenének van egy olyan természete, de ez folyamatosan, egészen régtől a mai napig, amivel úgymond idézőjelben megtermékenyít más műfajokat, akár a klasszikus zenénél a crossover irányzatok, vagy most beszéltünk a rock zenével kapcsolatban, itt a Billy Cobham, aki szóba került. Szóval ezek olyan együttműködések és zeneileg is működő, természetes dolgok tudtak lenni, vagy tudtak válni, azokká tudtak válni, hogy megmaradt, és egyszerűen irányzatok alakultak, amik után mentek az emberek. Nem azért, hogy sokan legyenek, azért, mert az fogta meg őket igazán.
1: Vagy ha megnézz az ember most csak tényleg egy nagyon egyszerű példa, a Madonna turnéján kik játszottak, hogy ez nem tudom, hogy ma előfordul-e egyébként, hogyha az ember megnéz egy, mint a Billie Eilish turnét, ott áll-e mögött.
0: Biztos, hogy előfordul. Hozzá tartozik ugyanis, hogy ezek a ilyen pop vagy rock produkcióban olykor kit kérnek föl session zenésznek, az egy ilyen nagyfokú profizmust is igényel. Hát a műfaj, annak a műfajnak a profizmus, akár képi megjelenítés, rendezés, kiállás, vagy hangzás tekintetében, hangszerelésről nem is beszélve, abszolút profikat kíván. Ott van a Rolling Stones-ban Daryl Jones, a basszusgitáros, vagy a szaxofonos, aki már itt jár, Tim Reese Budapesten is többször. Ezek abszolút profi jazzzenészek. Vagy Sting mögött, ugyancsak Daryl Jones, sorolhatnám.
1: Dominic Miller.
0: Marsalis, igen. Brentford Marsalis. Tehát ez egy abszolút szokásos dolog. Jó szemmel a itt most a producer vagy előadó választja ki. Én nekem az az érzésem, hogy zenei kérdésben az előadó. Tehát a Sting, nála beakad a Brentford Marsalis, és megbeszéli. Pontosan. És megbeszéli a producerrel, hogy én ezt szeretném. És ez hozzá tartozik az ő imidzséhez, és ahhoz, amit fölépít abban a műfajban.
1: Ha egy picit most említettük a popzenészeket, akkor ne menjünk el amellett, hogy az elején már beszéltünk is egy picit róla, hogy te is belekóstoltál abba a műfajba, és aki ismeri például a Charlie vagy a Cserhátinak azt a korszakát, ami már hozzád köthető, az pontosan tudja, hogy ott is egyfajta igény lépett föl szerintem a profi jazz muzsikusok iránt, mert olyanok voltak a dolog, hogy oda egész egyszerűen kellettek azok a zenészek, akik a műfaj legjobbjai.
0: Igen, én, hogy mondjam, ha most elárulhatok egy ilyen műhelyi titkot, az első Charlie lemezt, amire írtam számokat, tulajdonképpen a ritmus szekciót az én zenekarom, a László Attila Band ritmus szekciója vette föl. Aztán Cserháti Zsuzsa albumán szintén ugyanígy én ezt szerettem volna, mondhatom, hogy ragaszkodtam volna, nem volt ezzel kapcsolatban aztán ellenállás, semmi, csak ahogy az előbb is beszéltünk, azokkal lehet olyan hullámhosszon, azokkal a muzsikusokkal játszani, amikor nem kell magyarázkodni, nem kell elmesélni, hogy mit szeretnél, hanem megvan. Most ez a lendület, ez pótolhatatlan. Tehát érdemes használni, mint ahogy egy próbán, vagy egy ilyen műpak koncerten, ugye sok ilyen alkalom volt, én nagyon fontosnak tartom, hogy olyan partnerekkel és olyan összeállításokban lehessen játszani, ahol meg tud maradni a lendülete. Nem kell megállni, lefékezni, újból elindulni a metrószerelvényt, idézőjelben mondom. És ebben nagyon sokat tud segíteni az a stáb is, akikkel ilyenkor együtt dolgozik az ember. Tehát egy fölvételnél, hogy ne kelljen még egyszer, harmadszor venni azért, mert nem tudom, valakinél ott valami beakadt. Most nem csak zenéről beszélek, ez a zenésznek is nagyon fontos. Ha még egy titkot el akarok árulni a stúdió munkáról, ott is van lehetőség ugye stúdióban többször fölvenni valamit, egyszer, kétszer, háromszor. Általában az első a legjobb.
1: Igen. Ez többször előfordult velem is. Igen. Valamiért az ember túl bonyolítja, vagy túl gondolja.
0: Akkor az első benyomás, igen, az életben más területeken is, az hozzá tud adni olyan dolgokat, amit aztán később már csak így keresgélnek.
1: Na nézzünk egy zenei bejátszót. 2020-ból László Attila It's Already Dead.
0: Ez egy különleges részlet, azt hiszem, ami itt elhangzik. A Műpának a 15. jubileumi évfordulójára fölkért a Műpa.
1: Igen.
0: Nagy megtiszteltetés volt, hogy írjak egy darabot. És olyan muzsikusokat kért föl többek között, mint Csík Korea még, Olá Kálmán. Úgyhogy nagyon...
1: Jó kis csapatot.
0: Nagyon nagy figyelemmel és szeretettel készültem erre a feladatra, ami tényleg különleges. Gondolkodtam a címén is, és aztán a Csodák palotája, ami hát most már az unokáimnak a műfaja, egyébként a technológiai érdekességekkel. Ez a cím jutott az eszembe, hiszen tényleg meggyőződésem, hogy a kultúrának egy olyan érdekes, izgalmas, pergő, sodró lenyomatát adja ez a helyszín, ami mindenképpen egy különleges színfót a magyar kulturális életben. Ezen túlmenőleg a zenének egy olyan formát választottam, amivel akkor adtam egy kétrészes koncertet, vonós zenekarral, fafúvósokkal, ritmus szekcióval, ami megint csak egy ilyen kicsit különleges crossover jellegű zene, de alapvetően jazz muzsika, úgyhogy szeretettel ajánlom a részletet.

0: nem tudok elmenni amellett, hogy így nézzem majd, hogy beszélsz nyilván a zenészekről, akiket itt láttunk, hallottunk. Latman Béla ott van melletted. Hány éve van melletted, Béla?
1: Hát 80-ban jött a zenekaromba, akkori Kaszakő együttesbe, annak most már 45 éve, igen. És azóta rendszeresen játszunk együtt.
0: Ez milyen érzés egyébként tudni, hogy van egy fix ember a környezetedben, aki nem csak a barátod, hanem a...
1: Nem véletlen. Tehát amiről itt az előbb beszéltünk, hogy nem kell magyarázkodni, itt abszolút erről van szó, és olyan módon, meg olyan szinten lehet együtt gondolkodni két hangszerrel, aminek az eredménye olyan dolog lesz, hogy nem csak különálló dolgok vannak, hanem így megtörténik egy ilyen...
0: Ez a félszavakból is értitek egymást, hát, vagy még annyi
1: biztosan,
0: se kell.
1: Igen. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas fölvétel abból a szempontból is, hogy egy különleges zenekarral adtuk elő, amiben föntről mondom fuvola, oboa, fagott, vonós zenekar és egy jazz trió kvartett működik közre, nagyszerű zenészekkel, hát olyanokkal, mint Lakatos György, fagottos, vagy Horváth Béla, oboista, Pozsár Eszter, fuvolista, a budapesti vonósok, és hát Olá Kálmánt, hadd emeljem ki, akivel szintén nagyon régóta játszunk együtt, Hidász Tamás pedig abszolút fölnőtt egy ilyen nagy feladathoz, fiatal dobos létére, és élmény volt a próba. 3 napig próbáltunk, eljött a koncert ideje, amit itt látható volt, majd utána 3 nappal lecsapott a Covid-járvány úgy, hogy még a délután is kérdéses volt, hogy nem kell-e bezárni a létesítményeket. Hála Istennek ez a koncert létrejött, azóta is örülök neki, hiszen annyi munka, energia volt mögötte, Olá Krisztián hangszerelte ezt a darabot, és szóval happy end lett a vége, és azóta is nagyon örömmel látom, amikor fölbukkan, már leadták a televíziós adásokban, úgyhogy ez egy nagyon szép alkalom volt.
0: Olvasgattam a kis szerkesztőm által írt önéletrajzodat, amiben hát őszintén szóval olyan sok újdonság számomra nem volt, elég régóta figyelemmel kísérem a te pályafutásodat, 1000 éve ismerjük egymást, de egy dolog, képzeld el, meglepett, ezt nem tudtam, hogy neked van ez a olyan abszolút szolmizációs rendszer, amit kitaláltál Kodály országában, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy ez miben más, mint amit mi tanultunk Do Re Mi Fa Sol La Ti Do-t.
1: Te szolmizálsz?
0: Én a legyet is a falról, igen.
1: Az igen, tehát vannak ilyen emberek, én is ilyen vagyok, voltam, és még mondhatom, hogy vagyok is. Ennek valószínű, most csak én is visszakérdezek, a iskolákban kórus éneklés volt énekóra az alapja, vagy zeneiskola?
0: Én mind a kettő, én zenei általános iskolába jártam, plusz ugye heti 3 kórus volt, és vagy 2, már nem emlékszem, és ezen kívül még pluszba, ugye minden nap énekóra, plusz a kórus, és még pluszba jártam, én csellista voltam. Nagyon korán elvitt az én énektanárnőm, és tulajdonképpen én nagyon hamar megismerkedtem a violin kulcs mellett a basszus kulcsal is, meg nem csak szolmizáltam, hanem ugye tudtam,
1: szóval
0: hogy mi az,
1: hogy
0: CD, EHC, de valahogy a szolmizáció az, ami nem, tehát az úgy annyira belém
1: éget. Az volt a nyelvezet.
0: Így van, igen. Így van.
1: Ez így van, és pont idehaza Magyarországon nagyon sokan, akár kórus énekléssel, akár így, ahogy te is mondod, találkoztak vele, és rettentő jó hatása van a kottaolvasásra, dallamok, egyszerűbb dallamok megjegyzésére, felidézésére, az a kód, ami a hangnak a neve, szolmizációs neve. Na most az a gond, hogy ezt egyszerű dallamokra lehet használni.
0: Csak de ha egy dóváltás.
1: Igen, az, de hogyha moduláció, mármint, hogy máshova tér ki a dallam, vagy bonyolultabb, akkor már...
0: Akkor összezavarodunk. Így van.
1: És ez egész egyszerűen akarom mondani, ez a rendszer, amit én kitaláltam, az a neve, hogy László Attila abszolút szolmizációs rendszere, abszol a beceneve. Ez alkalmas arra, hogy a hangok abszolút nevét, ABC-s neveit is könnyen ki lehessen egymás után ejteni.
0: Aha.
1: Mert akár angolul az, hogy G-sharp, meg B-flat, azt nem lehet gyorsan kinekelni. Ettől mindenki senyved, aki odakin is ezzel foglalkozik. A szükséges helyeken én változtattam ezeken a neveken, és egy ilyen rendszert kidolgoztam.
0: Aha, értem. És hol tart?
1: Hát ez ott, hogy egy ilyen kiadvány, videó készült, megrendelhető akár, aha, akit érdekel, és működik. Én is használom. Sokszor két naponta előveszem.
0: És nem zavar össze, hogy te...
1: Nem, a kettő, aha, megfér egymás mellett. Egyrészt kotta olvasásban segít. Hát én gitárosként azt tudom mondani, hogy a hangszer ismeretbe segít, tehát nem a két pötty fölött egy bundol, hanem annak van egy neve, értem, amit puf, kimondasz, és akkor... Szóval vannak ilyen jó oldalai.
0: Tök érdekes, mondom, erről egyáltalán nem hallottam. Azt viszont tudtam, hogy neked nagyon komoly kapcsolatod volt Indiával, ugye Ilija Raja téged megtalált valahogy, és beleszeretett a te játékodba, és nagyon forszírozta tulajdonképpen, hogy legyen valami közös dolgotok. És ez egy nagyon hosszú kapcsolat volt.
1: Igen, több éves kapcsolat volt, és hát nagyon intenzív. Egész meseszerű a története, hogy mi találkoztunk, meg igazából az én zenémben, az egyik számomban, hogy mondjam, arra kattant rá nagyon, vagy tetszett meg neki, és meghívott, először itt Budapesten találkoztunk, egy kávézóba leültünk, és én nem tudtam, hogy ki ő. Kiderült, hogy Indiában van két number one, vagy number two ilyen zeneszerző, aki a legnépszerűbb. Na most itt azért másfél milliárd emberről van szó, akik különösen ott Dél-Indiában, ahol ő dolgozott, Ilija Raja, ott a zenének ilyen kultikus szerepe van. Annyira betölti az embereket, annyira abban élnek, hogy ilyet én azóta se láttam, és tulajdonképpen mintha egy másik bolygó volna ilyen szempontból. Oda hívott, elkezdett a kávézóba, ez itt volt Budapesten, így dudorászni az egyik számomból, és akkor elájultam. De még én akkor nem tudtam, hogy ő kicsoda igazán. És aztán elkezdett egy ilyen indiai dallamot is dudorászni, azt mondja, ez hogy tetszik neked? Hát mondom, fantasztikus, tényleg, biztos te is ismersz ilyen az egzotikumával, a hangok megformálásával, szóval egy nagyon különleg szép zene volt, mondom, óriási. Azt mondja, és volna kedved felvételen játszani Indiába, nekem a zenémet veszük föl. Hát mondom, persze, azt hittem egy udvaros gesztus, és akkor két hét múlva jött a meghívó levél, repülőjegy, és két és fél év alatt ötször jártam ott. Ez Chennai, régen Madrasnak hívták, egy 6 milliós kikötőváros, és őt úgy kezelik, mint a, nem tudom, God of Music, ez a megszólítás, és úgy mozognak körülötte, tehát egész elképzelhetetlen, hogy milyen kultusz veszi körül. Ugyanakkor rendkívül barátságos és ilyen intenzív, közös munka lett belőle. Volt is egy olyan pillanat, amikor kitette egy kottát, és én mondtam, hogy ezt látom, igen, de én ezt ilyen indiaiasan nem fogom tudni játszani. Szóval nem, Attila, hogy játszd úgy, ahogy te akarod. Én pont azért hívtalak, azért szeretném, hogy te hogy játszod. Tehát ilyen módon...
0: Indiaiasan sokan tudják játszani ott, nem?
1: Ott sokan, igen. Egyébként ez a tabla meg a ritmus hangszereknek a fő központja, fantasztikus dolgok, sokat lehetne mesélni róla, és ez egy ilyen nagyon intenzív, több lépcsőből álló munka volt, vagy munkák, zenék. Itt Budapesten is volt több alkalom. Latman Bélát is elhívtam, Nagy János zongoristát is, és a végén volt egy úgymond csúcspontja, amikor Londonban, az Angel Studio-ba vettük föl az ő nagyszabású zenét, amiről aztán később kiderült, hogy minden idők legnagyobb költségvetésű indiai filmzene fölvétele volt, nagy londoni szimfonikus zenekarral, afrikai vokál.
0: Aki pont ezt akartam kérdezni, hogy ír filmekhez is?
1: Igen, igen, sőt, több mint 1000 filmhez ír zenét. Ő már idősebb egy 10 évvel nálam, és És aztán, mikor volt egy bemutató koncert ebből Chennaiba, az egy 12 000 fő stadion, tehát óriási kultusza van, meg léptéke, várták ezt a lemezt, hogy amikor találkoztam a producerrel, akkor mondta, hogy kérdeztem, hogy mennyi példányban jelenik meg az a lemez, az indító példány 1 000 000. Na, úgyhogy ez most csak na, azért...
0: Picit más a lépték, igen.
1: Igen, ha az ember így csinál a gitárnyakán, az így, akkor azt 1 000 000 indiai hallgatja. Viccet félretéve, ez egy nagyon izgalmas és érdekes időszak volt.
0: Volt az életed során még, hogy ennyire kiléptél a komfortzónádból? Egy egészen más kultúrába csöppentél?
1: Tudod, amin fölkaptam most a fejem, ez a komfortzóna kifejezés. Volt megint csak különleges helyzet, és a komfortzóna azért, hogy mondjam, más jut az ember eszébe, mert akkor nem érzi komfortosan magát, ha kilép belőle sokszor. Én itt annyira komfortosan éreztem magam. Tehát az a, most mondok egy másik vetületét annak ezeknek a ott léteknek, 1,5 órán belül szinte úgy elszálltam, annyira valami olyan érzés vett erőt rajtam, és ezzel a többiek is így voltak. És mikor már 3-szor voltunk, akkor már azért csodálkoztam, ez most így van tényleg, vagy csak én beképzelem. Tehát ott egyszerűen az az alapállás, legalábbis abban a körben, amiben mi mozogtunk, hogy örülnek, hogy a másik a világon van dióhéjban. Most ez így lehet, hogy túl szépen hangzik, de mégis ez volt minden. Ezek a gesztusok talán azért is van, mert olyan sokan élnek egymás mellett. Persze a kasztrendszer miatt ez nem áll mindenhova, de tudják értékelni ezt, hogy ilyen módon lehet közlekedni, és ez a zene nagyon jó, hogy mondjam, talaj tud lenni. Érdekes, hogy ezután 2,5 év után nem sokkal, egy teljesen más zenei világba, másik földrészre sikerült úgy bekerülni, hogy egy egész másfajta zenét szintén ilyen top művészekkel játszani. Ez Amerika volt, Németh Ferenc volt kint ezen a indiai lemezfölvételen is, bemutatón is. Ő vetette föl, hogy mi lenne Attilám, ha csinálnánk Amerikába is valamit amerikai jazzmuzsikusokkal, és akkor így jött az ötlet, hogy Russell Ferrantéval és Jimmy Heslippel, akik Grammy-díjas művészek és a Yellow Jackets zenészeiként ismer őket a világ, valami közös produkciót összehozni, Feri ismerte őket, és ez össze is jött. Az is ugyanígy baromi, simán, az a része, ami az emberi, zenei része, az olyan szépen, lendületesen jött össze, és ez elmondhatom végig erre a Ferenc Nemeth László Attila projektre, vagy Attila László projektre, ez volt a lemezre írva, Bridges of Souls volt a címe az albumnak, és ez így ment végig, tehát az is egy ilyen érdekes, izgalmas, elég, hogy mondjam, jelentős feladatot a zenészre rovó együttműködés volt, aminek a lemezbemutató koncertje itt volt a Műpában végül is.
0: Akkor viszont adja magát, hogy ebbe bele is hallgassunk. Jöjjön ez a bizonyos felvétel innen a Műpából.

0: 2017-ben az év könnyű zeneszerzője díj az Artisiustól. Mire kaptad ezt?
1: Azelőtt nem sokkal készült el egy Big Band szerzői lemezen, Magic City címmel, és a Budapest Jazz Orchestra vagy szólistákkal vettük föl többek között. Olá Kálmán zongorázott, Latman Béla basszusgitározott, de Veres Mónika is énekelt egy számomat, Charlie énekelt Big Band-del egy másikat, úgyhogy egy ilyen a Big Band muzsikának sokféle oldalát, színét megmutató zene, de nekem az a lényeg, hogy a saját zeném. Tehát, hogy szerzői lemez. Mindig ezeket kerestem, ezeket a feladatokat és lehetőségeket, hogy a saját dolgaimat különböző zenész partnerekkel, különböző zenei környezetbe tudjam megmutatni. Sokat dolgoztam vele, és nagyon boldog voltam, mikor megjelent. Ez a díj is nagy öröm, hogy azt hiszem, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy itt ezt a Artisius díjat akkor megkaptam.
0: Ha már a Big Band szóba került, ugye annak idén, amikor én a tanszakra jártam, akkor is te voltál a Big Bandnek a vezetője, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogyha oda bárki bekerülhetett. A fúvosoknak egyre könnyebb volt, hiszen ugye abból jó sok kellett egy Big Bandbe. De az, hogyha egy énekesnő odállhatott, vagy ki volt a bőgő, és a Big Bandben, az mindig jelentett úgy valamit. És tapasztaltál-e olyat az életed során, hogy valakit simán beültettél egy Big Bandbe, mert csodálatosan helytállt, de valamiért mondjuk a saját kis partidba meg úgy ítélted meg, hogy oda nem való. És ha igen, akkor mi lehet az oka? Hiszen nyilván nem az, hogy rossz muzsikus, mert ha az lenne, akkor a Big Bandbe se ülhetne bele, vagy fordítva. Hogy mi múlik
1: érdekes kérdés, jó kérdés. Most a másik oldaláról kezdem, tehát ez a saját zenekar, ez olyan, mint a család. Oda nem igen lehet bekerülni, csak teljes gőzzel és teljes elfogadással, zeneileg mondom. Emberileg is nagyon sok összetevője van azért, de igazából ott az, hogy valaki jól játszik, az egy nagy szerencse, és az nagyon fontos, de ott olyan kimondatlan szavakkal, kimondatlan nyelven kell egyet érteni, vagy gondolkodni egyformán, amit azért ez, aki, hogy mondjam, zenekart alapít. A zenekar vezetőknek egy kicsit más a sorsa, ezt még Babos Gyuszival is beszéltünk erről, hogy ott az egy más kategória. Ő sokkal többet kell, hogy tegyen azért, hogy együtt maradjon, és működjön egy együttes, és ezt nem kell, hogy mondjam, ilyen nagy extra teljesítményként fölfogni, hanem ez ezzel jár. A Big Band zenében pedig most hadd utaljak tényleg itt az egyetemi zenekarra, aminek most már 37 éve vagyok itt a vezetője, és több mint 500 növendék tanult ott évekig. Ott pedig az a helyzet most Budapesten, hogy ezek egyetemista, nagyszerű muzsikusok, azt mondhatom, hogy a világon bárhova beültethetik őket, hiszen ez egy műfaj, ez a Big Band muzsika, és ott kották vannak, ott kottát olvasni, lejátszani, stílusosan nem részletezem, tehát nagyon magas szinten kerülnek ki zenészek. Egyébként ennek volt egy kézzel fogható bizonyítéka, vagy hogy mondjam, megnyilvánulása, pont a MÜPÁ-ba, most el is mesélem. Patty Austin Grammy-díjas amerikai énekesnő volt a vendégünk a Jazz Showcase gála koncerten, és a Senior Big Band-del, akik a jazz tanszék korábban végzett növendékeiből, és az aktuális akkori hallgatókból álló összeállítás, úgymond válogatott, akiket erre az alkalomra én hívtam össze. Bércesi Barbara kért föl ennek a nagyszerű sorozatnak itt a gála koncertjén való közreműködésre, és ott olyan történt, ezt gyorsan megpróbálom elmondani. Itt van egy zenekar, akiknek a tagjaival dolgoztunk régóta, van egy csodás feladat, MIPA nagyterem, várjuk a kottákat. Egyszer csak megérkezik Dániából egy paks, amit a kotta, egy próbánk volt, hogy megnézzük. Ella Fitzgerald műsorát énekelte akkor Patti Austin jazz programot. Átnéztük a próbán a kottákat, úgy egész rendes, rendben volt. Jó, jó, ígéretes dolog volt részünkről is. Majd, ugye vasárnap volt a koncert, péntek délután vagy este jön a hír, talán este érkezett a művésznő, hogy Ella Fitzgerald program lesz, de más számok. Úgyhogy hát ez egy nagyon kemény anyag, meg minden szempontból nekünk fontos volt, hogy ott az
0: tökéletes
1: legyen. Amerikából, tehát ott nem lehet, hogy mondjam, kitalálni dolgokat, vagy aranyoskodni azzal. És akkor amerikai ritmus szekcióval, tehát három trióval jött, de a fúvósok az mind a mi hallgatóink volt, növendékeink voltak. És akkor kiosztották a kottát, Patti Austinnak akkor épp egy kicsit fájt a térde, de felrakta az egyik lábát egy székre, kérte egy mikrofont a MIPA próbaterembe. Első szám. És én vezényeltem, meg vezettem a zenekart. Első szám. Elkezdődött, csodásan megszólalt, lement az amerikai zongorista is, meg mindenki tökéletesen játszott. Tehát egybe volt, valami csuda volt, ahogy ez megszólalt. De hát azért kíváncsiak voltunk, hogy a művésznő, a Patti Austin mit szól hozzá, hogy ez great, next please. És ez így ment végig az egész programon. Szóval le a kalappal a magyar muzsikusok között, és volt a színpadon, a koncerten, ez a nagy teremben volt, óriási siker, mert ő mint előadó is egy különleges ász, tehát úgy tudja tartani a kapcsolatot beszéd közben is a nézőkkel, hogy az különleges. Egyszer csak bejön, és az valami ilyesmit mondott, hogy azt mondja, a Señor Big Band, azt mondja, képzeljék, három napja voltam Amerikában egy zenekarral, vagy valamikor most a napokban, és ezt az anyagot játszottuk, és nekik nem volt meg. A Señor Big Bandnek megvan, és ezzel mutatta be a zenekart.
2: Why do I always have to come to Europe to hear the best jazz? What is that? We just did a concert in America with an orchestra that we thought was going to be like, you know, they were down south and it's like, oh, they're going to be really hot. They're going to get it. They didn't get it. But I come to Budapest and they get it. Woo! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Tehát ez a How High the Moon című szám előtt volt, hát ez egy legnagyobb elismerésnek számít.
0: Ráadásul egy olyan kultikusan Ellához köthető, amit ha egy picit is valaki Ella Fitzgeraldot életében hallgatott, azt tudja, hogy ez, ha Ella Fitzgerald, akkor is mondj öt dalt, akkor az ötbe benne van a High the Moon.
1: Igen, How High the Moon.
0: Igen, nagy, azt hiszem 10 körös, vagy nem is tudom, Réba, valami őrületeszke.
1: Pontosan.
0: Én
1: te ismered
0: tanulom.
1: Is azt a az eredeti
0: verzi. Éneklem is, de
1: nem mond.
0: Borzasztó. Tehát rettenetes, elképp olyan anyag, amin tényleg meg, tehát egy életkevés, hogy ne fedezzen föl még az ember valamit benne, hogy az Ella hogy csinálta, elképesztő, tényleg elképesztő, az azt szerintem a csúcsa. De ha már szóba hoztad, van nekünk Patti Austines bejátszónk 2014, január 11, ugye Patti Austin ének, majd Ricsutti zongora, Ivan Gregor bőgő, Peter Lübke dob, László Attila zenekarvezető, és hát ugye Señor Big Band, úgyhogy hallgassunk ebbe bele. Yeah!

0: Igen, olyan csodálatos, hogy a jazz ugye pont arról szól, hogy az ember mindig a saját maga képére, képességére, tudására, tehetségére és egyébre formálja azt, amit énekel. De történetesen itt ez a egy-egybe ugye az Ella Scott van levéve, de ez itt ebben az esetben szerintem ez teljesen rendben van. Tehát szándékos. Senki, így van. Abszolút. Tehát senki nem gondolja azt, hogy
1: tiszteletadás.
0: Jaj, nem tudod, de Peti kitalálni egy másikat, hanem, hogy amit te is mondasz, így van.
1: Az előtt, a alkalom előtt, amikor igen. ezt az improvizációt énekelte.
0: Itt tényleg a Rain Brown írta neki? Valami ilyesmit olvastam
1: valahol. Ezt a részét nem tudom. Hát ők a Ray Brown-nal ugye igen. talán férj és feleség igen, voltak. Igen. Most, hogy mit írt neki a Rain Brown?
0: Nem hangoló azt, hangra, de lehet, hogy egy ilyen változatosan.
1: Én nehezen gondolnám, tehát ugyanúgy olyan jól improvizál más helyzetekbe igen, a Ella Fitzgerald, tehát ez valószínű, meg annyira spontán, hogy szerintem ezt ő akkor valamivel elénekelte így.
0: Igen.
1: Kiragadták, igen. és körbe rakták egy olyan nagyszerű hangszereléssel, Big Band arancssal, amitől ez, mint egy gyönyörű festmény, Rembrandt egy ilyen csodás keretbe került. Úgyhogy, de egyébként a Patty Austin, pont ő, énekelt egy duettet annó George Bensonnal.
0: A igen.
1: Moody's Mood,
0: igen.
1: Ahol szintén a James Moody-nak a szólója van levéve a számba, ugyanez a szisztéma. És ez egy nagyon híres fölvétel, ez pont Patty Austin volt, aki énekelte Benzonnal.
0: Csodálatos. De egyébként tényleg tátott szájjal hallgatom őket a mai napig, és nekem ők a csúcs. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor új muzsikákat hallgatok innen-onnan, valahogy mindig azt érzem, hogy oké, de most egy picit vissza kell hozzájuk menni azokhoz, akik miatt én megszerettem ezt a műfajt. De kik miatt szeretted meg a műfajt?
1: Hát egyszerű lesz a kérdés, olyan szempontból, hogy gyorsan lehet rá válaszolni, mert neveket kell mondani. Sokkal több név van, de mondok neveket. A jazz műfajban nekem Herbie Hancock, George Duke, George Benson, uh-huh. Chick Corea, McCoy Tyner. Ezek voltak talán első körben a favoritok. Aztán jött még nagyon sok zenész hozzá. Azt már nem mondanám, mert hosszú lesz.
0: De és egyébként az első hangszered volt a gitár?
1: Nem, én hegedülni tanultam még gyerekkoromban 8 évig. Előtte zeneóvodába jártam Kaposváron. Aztán gitározni csak a építészkar elvégzése után kezdtem el tulajdonképpen így komolyan tanulni a konzin, ez 24 éves koromtól, és azóta tart ez az állapot.
0: Fixa ideám, hogy a legszórakoztatóbb emberek a világon a jazzisták, ezt mindig el szoktam mondani. Fura fazonok, nem? Tehát, hogy vagytok ti, de nekem mindig olyan érzésem volt, hogy te a jó fiú vagy a csapatban. Benned van sokkal több rendszer, mint a bolondokba, akik körülvettek a tanszakasz szó legédesebbét.
1: Világos, értem. Mondod.
0: És lehet, hogy összefüggésben van ezzel az éneddel, ahogy elvégezted az építést. Hát, tehát, hogy egy kicsit hogy jobban a földön állsz, mint egy átlagos művész ember.
1: Megtisztelő, hogyha nem a bolondok közé soroltál első körbe. De egyébként annyiban, hogy ezt, hogy professzionálisan csinálni, vagy zenekart működtetni, egy csomó olyan dologgal jár, ami majdnem, hogy logisztika. Megszervezni, úgy tárgyalni, úgy beszélni stúdióba hangmérnökökkel, vagy most így kicsit poentírozva mondva, ami igényli azt a fajta kapcsolattartást, ami visszatérve a tréfás megjegyzésedre, ami egy más dimenzió. És én lehet, hogy itt az építész karon tényleg ezeket megtanultam, és meg is kedveltem egyfajta ilyen rendet. Ezt a zenében nem keresem, nem úgy keresem, mondjuk egy hangszerelésnél nem jó, nem rossz, hogyha pontosan le van írva, és játszható egyből. Nem is erről a részéről beszélek, hanem ezt a bolondozást, így a jó értelmében a dolognak, ezt én nagyon szeretem. És a stílusa is egy ilyen zenekarnak tagoknak egymás között általában ilyen. Ott sok a jó kedv és a viccelődés, olykor nem annyira a lelkizés viszi a prímet. A másik, hogy azért én olyan stílusokat meg műfajokat is csinálok, ami, hát említettük ezt a Charlie időszakot, meg azt a zenét, hát az egy rockgitározás, meg olyan számok. Nekem ez nagyon, nagyon közel áll. Kérdezted, hogy a jazz műfajban kik voltak az elsők, akik így megragadtak. Volt előtte előzménye a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Cream együttes, Zeppelin gyerekkoromban. Tehát ez azért nagyon közel áll ez a, hogy mondjam, zsigeri zenélés. Valószínűleg mind a kettő irányzatba vagy stílusba közös az, hogy nagyon fontos része a ritmus. És akkor már is ez egy kicsit konkrétabb válasz a kérdésedre, hogy ez a ritmika, ez bizony, aki szereti, kedveli, csinálja, ott be kell, hogy jöjjön ez az ösztönösebb hozzáállás a zenében. Egyébként mondják, hogy a hangszer úgy szól, ahogy hozzászólnak, tehát úgy szól vissza. Ott nincs mellébeszélés, mert nem szólal meg. Vagy össze-vissza dolgok, vagy nem szép dolgok, vagy nem az kerül ki, nem az hallatszik, amit szeretne valaki. És hát ez sokszor az igazság pillanata. Akár generációk, akár nagy nevek, honlapokon, nem tudom, PR-ba, óriási, magas polcra téve, és akkor, amikor játszani kell, akkor derül ki, hogy mi az igazság. A koncertezésben, ebben a valós idejű koncertezésben gyakorlatilag azért lássuk be, minden alkalommal nulláról kell indulni. Ott elkezdődik, és aki hallgatja, az mindjárt 20 másodperc alatt, vagy másfél perc alatt eldönti, hogy ez tetszik-e neki.
0: Egyébként ez tök érdekes, hogy ha én megyek mondjuk a saját zenekarommal muzsikálni, akik szintén csodálatos zenészek, Frey Gyuri, Berdis Tomi, Juhász Attila, Dajka Krisztián, és még sorol Elek Pisti, de tényleg csodálatos muzsikusok, és tudod, mondjuk megérkezünk egy ilyen színpadhoz, és akkor hát az emberek azt nem tudják, hogy ők kicsodák, és akkor csak úgy nézik, hogy úgy most itt vannak ilyen emberek, akik most majd mit fognak csinálni, nem tudom. És egyszer csak elkezdenek játszani, és látom ezeken az embereken, akik egyébként oda jöttek valahogy a színpad környékére, hogy így fölkapják a fejüket, és akkor egyszer csak így jönnek közelebb, közelebb, közelebb, és akkor szépen így leülnek.
1: Igen, hát most megint csak egy olyan dologról van szó, ami szerintem a jazzben különösen lényeges, és tanuljuk is, hogy a dolgok sokszor nem olyanok, mint aminek látszanak. Tehát látszólag kívülről egy civil, és a következő pillanatban kiderül, hogy nem az.
0: Igen.
1: És ezeket a dolgokat, ami az ő fantáziájában, lelkivilágában van, el kell jutni oda, hogy meg is szólaljon, manifestálódjon, így külföldi kifejezéssel élve. Volt egyszer olyan riport még nagyon régen, amikor megkérdezték tőlem, Fodor János volt egyébként a riporter, aki megkérdezte, hogy a zenekarunkkal készítettünk fölvételt mindenkitől, hogy ha egy szóban kéne mondani, hogy mi a jazz számodra, akkor mit mondanál, és egy kicsit gondolkodtam rajta, nekem az jutott eszembe, hogy őszinteség, hogy mit fejez ki. És bár látszólag nem áll közel ehhez a műfajhoz így szóban megfogalmazva, én még most is tartom, hogy itt van egy olyan helyzet, amikor valaki játszik, ott mese nincs, az van, amit játszik. Én többek között, amikor az építés szakmát fölcseréltem, ami gyönyörű szakma a zenére, ez volt az egyik szempont, hogy mire egy épület, egy tervezőnek az épülete megépül, annyi dolog jön közbe, annyi oldalról, annyi szempont, hogy néha már más lesz nagyjából, mint itt, amikor az ember fölveszi a gitárt, és elkezd játszani, ott nincs közte semmi. Már semmi akadály, vagy olyan, ami ott azzal kell, hogy mondjam, együtt menni, és ez a szépsége, meg a nehézsége is.
0: Most már olyan sokat beszéltünk arról, hogy zenészként hogy éled meg azt, hogy benne vagy egy zenekarban, de milyen az, amikor mondjuk a Big Band vezetőjeként ott állsz, vezényelsz, te vagy a felelős bizonyos értelemben, hogy szólal meg a Big Band, vagy ad abszurdum, te írsz egy dalt zeneszerzőként, veszel részt a projektben. Ez mennyiben más érzés?
1: Igen, más érzés. A gitározáshoz képest, ugye a gitározás az akár szólista módon történhet, hiszen tud szóló hangszer lenni, tud kísérő hangszer lenni, akkordokkal, harmóniákkal tud dolgozni. De ez egy másfajta dolog. Ez a zenekar vezetés, ez nyilván így van klasszikus zenében is, a nagy zenekaroknál. Ott azokat a dolgokat meg kell fejteni, ami a darabba kódolva van. Itt a Big Band az 17-20-21 fő nagyjából. Ritmus szekció mellett 5 szakszofon, 4 trombita, 4 pozan, ez a hagyományos fölállás. És nagyszerű amerikai aranzsok vannak, hiszen ennek a jazz Big Band zenélésnek Amerika egy régi, hogy mondjam, talaja, és onnan is veszünk darabokat, akár a jazz tanszék Big Bandjével. Tehát először is úgy hallgatjuk meg ezeket, hogy miről szól, meg is kérdezem mindig, hogy szerintük ez a felvétel miről szól, annak az előadásnak mi a jellegzetessége. Hiszen fontos ezt elhelyezni, hogy miért csinál az ember. Hát sokkal, sokkal jobban bele tud menni dolgokba, ha ezt úgy el tudja helyezni, akár a maga számára, másképp a zenei palettán. És akkor onnan kezdve jönnek a részletek. Igazából nekem ez a zeneírás nagyon fontos része a zenészkedésemnek, pályámnak, munkámnak. 13 önálló jazz lemez van nagyszerű partnerekkel, és ja, arra talán büszke vagyok, hogy egyik szám sem hasonlít a másikra.
0: Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt voltál velünk, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm.
2: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható. Majd ezt követően az Avishai Cohen Trio koncertje hallható.
0: Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében Márkus Tibor 50. születésnapi koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Everything out of proportion and just set up.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében Márkus Tibor 50. születésnapi koncertjét hallották. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2006. december 22-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében az Avishai Cohen Trio koncertje hallható. Közreműködik Elcin Sihirinov és Itamar Doari.

Igazad jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében
1: az Avicii & Cohen trió koncertjét hallották. Közreműködött Elicin Sihirinov és Itamar Doari. A felvétel a Dohány utcai zsinagógában készült 2018. augusztus 29-én.
2: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.